0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, unhat
6: még több zene.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zala vagyok a New Level Empire-ből.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bazontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itt a Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Pitokyu Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitang Jó Rádióban.

Románia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részműrészszel megsebzett bronz térdő repet sarkú büdös szájú rintafogú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves napló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

És most korrigálnék valamit. Lukas Hadd is azt mondta, hogy az Omega Együttes legöregebb tagja, Kovacsics Andris, aki egyébként tényleg ma ünnepli születésnapját, de nem a 77-et, csak a 76-at. De így is ő a legöregebb. Most be is jön erre az alkalomra. Egy szám elejéig visszavesszük. Öcsi!

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
1: XIL.
2: XIL.
0: Vagyis XIL.
1: XIL. XIL.
0: Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-en.
1: XIL-en.
0: A Bitang jó rádióban.

0: Mások csak beszélnek.
1: Beszélnek.
2: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
3: Vitamin Rádió. A legjobb zenék.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL, retro válogatás és minden, ami belefér.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több zene!

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unikból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Hájó, halihó! Ez itt a lazulási velem Szille. Várok mindenkit a chatfalunkra, ami úgy szól, hogy bitang, kötőjen jó, kötőjen radio.com. Szóljatok a maminak, a papinak, a gyerkőcöknek, a barátoknak, a haveroknak, a kollégáknak, és mindenkinek, aki él és mozog. Lazulunk, este 18 óráig velem fogtok lenni, és hát várok mindenkit a chatfalunkra. Úgyhogy indul a lazulási este 18 óráig velem Szillel.

0: és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts.

Hey, jó, halihó, üdvözlök minden kedves Bitangyó rádió hallgatót. Sziasztok, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. 2026. szeptember 25-e van, én Szil vagyok még mindig, megmaradok is, és hát Kende, Eufrózina névnap van, nektek mindannyiótoknak boldog névnapot. Másodlagos mai névnap, például Sólyom, Fruzsina, Karola, Kleofás, Kleon, Klió, Renault Clio, ugye? Mikolt, Rikarda, Miklós, Nikola, Gellért, Mór, Cézár. Mindannyiótoknak boldog névnapot kívánok. Aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Remélem, hogy mindenkinek jó napja van, hisz péntek van, azaz kis szombat, ugye? Ugye itt a hétvége. Üdvözlöm a Bitangyó Rádió hallgatóit, itt a Bitangyó Rádió cseten, ahova fel lehet jönni hozzám, amikor adásban vagyok, és lehet engem is látni, velem is lehet beszélgetni közben. És ugye a címünk az, hogy bithang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Üdvözöllek kedves kollégám Roni, és a két robotunk itt van, Bobi és R2D2, Bobu 81, Csámpás, Rozi, Kinga, Nefertiti, Travis. Nagy puszi nektek, kellemes lazulást! Aztán ugye elérhetőek vagyunk még a heavenface.com oldalon is, hallgathatóak vagyunk. A társalgóba vagyok, ahol 36-an vannak. Itt van Csabi, Vorlon, Baborka, Bó, Ironella, Jócsi, Vad, Rózsa, Varázs, Ceruza, Kosen, Hurka, Katta 2, Listerin, Mara, Woman, nagy puszi nektek, kellemes lazulás. És ugye vannak nekem kollégáim is, akik el vannak bújva, vagy éppen dolgoznak, hát nektek is kellemes lazulást, és a Facebook lakókat is üdvözlöm mindegyiket, akár szerte széthallgatjátok a Bitangyó Rádiót, külső felületeken is, ugyebár. Hát kérem szépen, mielőtt még levegőt vettem volna, ugye? Kérem szépen, a mai napon magyar zenéket hoztam, remélem élvezni fogjátok mindannyian. Hát már lassan borul be, vagy nem tudom mi van, 16 óra 11 perc van, de olyan, mintha este lenne. Jelentem, én már befütöttem, fázott a seggem, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Jön, érkezik Azaria, Formóc, aztán Beck András, bánhatod, hogy nem szeretsz.

Hey-ho, hallihó, hát képzeljétek el, szégyelje meg magát el az idő. Tisztára be van borulva, és hideg van. Mint mondottam, én már a mai napon befütöttem. Reggel nagyon fáztam, diderektem, és hát napközben is. És hát, megvakartam a fejem. Na jó van, Szil, akkor fütsébe. Úgyhogy egy órát szépen kiégettem, egy óra hossz alatt a konvektort. Kitakarítottam előtte, kiporszívóztam. Pöcre beindult, úgyhogy hatosan ment egy húzamba, úgyhogy elment az égett szag. Aztán becsuktam az ablakot, és jó meleg van itt benn, bizony, ajánlom mindenkinek a fűtést. Na de, jön érkezik, by Alex és a Steep, egy jó kis zene, Anya a dal címe, aztán Csepregi Éva is bekopog, a dal címe Titok. Egy Andrew Senpai bootlegben, kíséretében. Hát remélem, nem fogtok megfázni a mai napon sem. Csapjunk a lecsóba, figyelj, fülej!

0: akkor is ott maradok. Néha messze ment az eső, ahogy halad el. Nincs az az anyag, ami előnyös, hogy akkor el. Voltam én mindennek a legaljár. Most meg a tetején is urom.
1: Hatalmas nagy puszi neked, kedves szürke kisegér. Köszönjük.

Csá-csá-csá! Hello, bello! Üdvözlöm azokat, akik esetleg most kapcsolódtak bele a Lazulási című műsoromba. Üdvözöllek benneteket, és hát remélem mindenki jól érzi magát. Itt a hétvége, ugye péntek van, és hát mindenki várta szerintem ezt a mostani hétvégét is. Lehet lazulni, és lehet rendet rakni az udvaron, ugye? Felkészülni a télre, úgymond, ha valaki kertes házban lakik esetleg, de aki panelba, hát annak is van, gondolom, tennivalója. Már csak a befőttekre is gondolok, hogy hova tegyük, ugye? Hát polcra, minden esetre. Üdvözöllek, kedves Pista 67 itt a chatfalunkon. Ugye hát várok mindenkit a chatfalunkra, ami úgy szól, hogy beat hang, kötőjel jó, 2 O-val Y-nal, kötőjel radio.com. Egy csomóan már itt vannak, tiszteletét teszik nálunk, nálam a műsoromon. Na de még mielőtt tovább haladnánk a jó kis magyar zenékkel, mert magyar zenéket hoztam a mai napra, elregélem nektek, hogy 18 óráig vagyok veletek, és 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a péntek esti meg a party. Majd tartsatok vele, ha van kedvetek és időtök, és bizony a hétvégén is lesznek műsorok, majd megnézem, hogy mi lesz, és hát majd beszámolok róla. Az biztos, hogy jön Kowalski, meg a Vega, mint egy jel, aztán nem az a lány is bekopogtat, kop-kop, sátán kutyájával, figyelj, fülej!

Hát kérem szépen, a hétvége elég kaotikusnak tűnik, főleg a holnapi nap. 16 órától 18 óráig van beírva a gébelem. De lehet, hogy meglepetésetek lesz, lehet, hogy belibbenek. Hát ki tudja? Nos, kérem szépen, hát ez van. Aztán ugye a vasárnapi napon 10 órától 12 óráig érkezik Little Lion, 14 órától 16 óráig gébelem, 18 órától 20 óráig kedves Wolf, úgyhogy ez a hétvégei műszak

Ha valaki igazán elvihetne egy jó kis vidám parkba, szeretek ilyen dolgokra felülni, tudjátok, ami rendesen hányat. Úgyhogy ma vettem a gyógyszertárba 10 darab dédalont, úgyhogy fel vagyok készülve, úgyhogy lehet engem vinni centrifugába, breakdance-be ide-oda. Imádom! Csak hát előtte nem szabad enni.

Kicsit szűk a gatya nekem, hát van akinek a gatyája, van akinek a szája, ugyebár. Hát kedves VP, nem szeretem, ha velem szájol valaki, és én teszek is róla nekem, hát van akinek a gatyája, van akinek a szája, ugyebár.

Jön érkezik DJ Szatmári, és Jucus, a régmúlt idő, ugye, egy kicsit hátra lesünk, hátra nézünk, és hát lehet, hogy nem találunk semmit.

Nem tudom, emlékeztek-e a Dallas című filmre? Hát Horváth Tamás írta egy fantasztikus zenét erre a filmre. Az a címe, hogy Jockey, hát ez a dal fog érkezni.

Hey-ho, halli-ho, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a műsoromba, ez itt a Lazulás velem Szille, és hát lehet, azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy jövő héten, ugye, elkezdődött az ősz, és az őszi szünet majd az is lesz majd a gyerkőcöknek, nem tudom mikor, hát reméljük, hogy mi hamarabb, ugye? Mivel, hogy ősz van, és hát elkezdődött az, hogy mindenki ugye bekucorodik a lakásba, úgymond, mert hogy ugye hideg van, sokan már fáznak, vagy éppen ha ráérnek, el fogom kezdeni jövő héttől a kívánság műsort. Azt, hogy melyik nap, azt még nem tudom, úgyhogy hát számoljatok ezzel is majd. Minden esetre 18 órától érkezik a mai napon Pinocchio és a péntek esti meg a party. Úgyhogy tartsatok majd vele, ha van kedvetek és időtök feltétlenül. Na de, érkezik Raúl és Tóth Andi Herceg Impulzív című zenéje, aztán egy négy ütem, ugye, Subbass Master, Andrew Senpai feldolgozásában itt a Bitangyó Rádióban.

Baborka kérdezi tőlem a helyben, hogy kívánságműsor, és visszaválaszoltam, hogy igen. Az úgy szokott lenni nálam, hogy kinyitom az összes privimet, mind a két oldalon, nálunk a Bitangyó Rádió chat falán is, és a Heavenön is, és privát üzenetbe lehet tőlem majd kérni zenéket, csak hogy tudjatok róla, úgyhogy jövő héten tervezem, méghozzá lehet, hogy kedden 16 órától kívánságműsor velem.

tudnék jönni szombaton is, csak még nem tudom, hogy lesz-e valami programunk a párommal, ide kell menni, meg oda kell menni. Meg az az igazság, hogy nálunk most nagy felújítások vannak, történtek. Garázs felújítás, akkor meg vissza van a fürdőszoba, és hát úgy nehezen fogok adást tartani, ha a fürdőszobában motoszkál az ember, ugye? Hát úgy nem is fogok. Úgyhogy, de azt sem tudom, hogy mikor jönnek, szóval az is lehet, hogy pont akkor fognak jönni, így hát pont akkor nem tudok tartani hétvégén adást. Úgyhogy sorry, ezért mondom, hogy inkább kedd. Hát kedves szürke kisegér, én csak zenét tudok neked adni, az, hogy te rendelsz valamit, hát tárgyakban nem tudok menni, amúgy se tudok menni, nagyon jó tudod, én csak zenét tudok neked szolgáltatni.

De az is lett, hogy két nap egymás után lesz kívánság műsor, mert sajnos én már nem bírok 4 órákat ücsörögni itt veletek. Ki tudja? Hát nálam nem lehet tudni.

Akkor gyújtsunk rá, mit szóltok hozzá? Fogjuk lazára a mai délutánt. Van valakinek tüze?

ugye azt mondják, hogy mindenki a saját maga élete kovácsa. Hát van, akinek a sorsa vagy, éppen te vagy én vagy bárki. Na de jön az a dal, aminek az a címe, hogy Sorsom vagy, és az énekes Binki és Burai, figyelj, fülej!

Bizony, Áki bácsi, jól tudod, én is úgy tudtam, hogy jövő héten, vagy mikor, most hétvégén, 26 fokot mond, tehát akkor az az én nyaram, a vénasszonyok nyara, majd azért kiteszem magam napozni, mit szólsz hozzá?

Szóval, ha a hétvégén nem tudok kívánságműsort tartani, akkor marad a kedd és szerda. Hát kedves Áki bácsi, mindenki öregszik. Fura lenne, ha fiatalok lennénk, ugye? Csak ugye van, aki szépen öregszik, meg van, aki hát csúnyán is. Na de aki érkezik, az egy szép hölgy. Őt úgy hívják, vagy pasi, hát nem is tudom, hero. Ő egy hős. Miért szerettél belém a dal címe? De tudod, Áki bácsi, az országút a vén nem mi.

Hát bizony, Áki bácsi, a vénkecske is megnyolja a sót. Én sosem főzök, az az igazság, úgyhogy hát szerintem ezzel mindent elmondtam.

megérkezett kedves hava is a chat falunkra, amit szól, hogy bitank, kötője jó, kötője radio.com, és ugye a heavenface.com-osaknál is vagyok, vagy hol vagyok, én már nem is tudom, az biztos, hogy itt vagyok. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves hava, jön, érkezik Pearl Junior, Fernando és Sheila, szerelem szál.

Dehogy integet a nyár, már elinteget, sziasztok, megjött az ősz, ugye? Hát kérem szépen, hozok egy olyan dalt, amin el kéne gondolkozni jó pár embernek. A dal címe Érdekemberek, Fall of the Flow az előadó, figyelj, fülej!

Hey-ho, hali-ho, bizony az Érdek emberek című dal, hát ez ugye van más előadótól is. Én azt gondolom, hogy nagyon sok érdek ember lett mostanában, pár éven belül, ugye? Előtte nem is nagyon éreztük ezt, hogy létezik az ilyen, hát lehet, hogy volt, csak nem ilyen sűrűen, ugye? Sajnos a legtöbb ember érdek ember, hát én hála Istenem vagyok ilyen. Én nem azért barátkozok bárkivel, mert hogy érdekből. Persze nyilván olyan a mély a barátság, akkor szívemet, lelkemet kiteszem. Magyarul az utolsó falatot is odaadom a hütömből, vagy éppen a számból. Mert én ilyen aranyszívű csajszív vagyok. Na de nem akartam magam fényezni, eszem ágába sincsen. Hát ugye ritka olyan barom, mint én, ez is biztos. Na de hát remélem, mindenki azért tapasztal az élet folyamán dolgokat, jót és rosszat, de leginkább azt kívánom, hogy csupa jót, ugye? Raúl érkezik, a dal címe A szívem, és ez egy 2019-es feldolgozás. Aztán érkezik Azaria is, méghozzá Legend of Flower Moats, egy jó kis zene, figyelj,

18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio péntek esti megaparti. Jön érkezik Kollányi Zsuzsi, Lofti Begi és Kova, eszembe jutottál.

Ha gyerekek, rácsaptam a kezemre. Nem szabad ilyen zenét hoznom. Na de ha már szól, akkor hadd szóljon.

Képzeljétek el, ma nálam Kőbányán esett az eső, és hát meg is látszik, és tegnap is egy pici eső volt, minden napra jut egy jó kis eső, remélem arra felétek is, mindannyiótoknál. És hát gondoltam, hozok egy Pocsolyába léptem című feldolgozást, DJ Orange-től most ez fog érkezni.

Hoztam egy szépséget, Edda, Hűtlen, DJ Ubi 2015-ből, itt a Pitangyó Rádióban. Hát kedves Csuri, rajtam most mackalsó van, azért hideg van már ahhoz, hogy bugyiba itt szexizzek magamnak egyedül, ugyebár, úgyhogy nyugodjál le!

Azért, ha jól belegondolunk, ugye? Gyorsan eltelt a nyár, pik, pak, itt volt az ősz, már mindjárt jön a karácsony, ugye? Higgyétek el, ha nagyon gyorsan szállnak a hónapok és az évek, és ez valami borzasztó.

0: Hamarosan érkezik Pinocchio 18 órától 20 óráig, péntek esti Meg a Parti című műsorával. Ne menjetek sehova, tartsatok velünk!
1: Ez a Pinocchio Rádió.

bizony valami nagyon jó volt veletek ma lazulni, én azt gondolom. Remélem, hogy ilyenki jól érezte magát, ha nem, akkor az magára vessen. Bizony, ezt szoktam mondani. Az utolsó dalom érkezik számotokra, DJ Deka és Miss Christine és Jar. Most kell, hogy élj. Hát nem sokára érkezik Pinocchio, ne menjetek sehova. Én mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, ha esetleg nem jönnék adásba, de ha jönnék esetleg, akkor úgyis látni fogjátok a különböző felületeken. Ha nem, akkor hétfőn találkozunk a szokásos esti időben, 20 órától rockvillámmal fogok érkezni. Várok mindenki sok szeretettel. Minden esetre a hétvégére én mindenkinek jó hétvégét kívánok, úgyhogy használjátok ki a hétvégét. Kellemes pihenést kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. Én Szil voltam, úgyhogy várjuk Pinocchiót. Hello, bello!

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, hú anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő süsű a sárkány. Ezt az égés. Már megint én vagyok itt az ártány. Jó, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen. Pinocchio. Az égés sem a Fülészborból szedte, időt nem sajnálva nektek rendezgette. Fehez retro, Eurodance, meg minden, ami fasz.

0: give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, nyisél a szép a ruhát, szép a lovat! Nyisél hozott módszeres, mi vajon a szívet?
6: Terve!

Hello, hello, hölgyek, ez itt a Bitangyó Rádió, benne már a fafejű, fafejű Pinocchio egészen 20 óráig, hiszen a péntek, akkor péntek esti meg a parti.

0: No, de belekezdenénk a műsorba, szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus zenei vlogatását, kérdezik éppen Szilleket, de Szillik össze a fantasztikus zenéket, össze a fantasztikus hangulatot, és meg a nyallgatot, ami éppenséggel várt ugye engemet már ugye itt. Köszönöm szépen még egyszer, kedves Szilli, jó pihenést neked! Kezdjük a műsor! Ez a Bitangió Rádió!
1: Egy örö, egy boldottán, egy örötti boldottán!

Tangyó Rádió. Benne egy érzés, egy életérzés. Ez a zene. Here come the sound again. Music, it's my life. The night.

Kérem szépen, vígan a búsul a magyar, ez a Bitangyó Rádió. Fel ugye mulatjuk az elmúlt hetet, hiszen péntek van, jön a hétvége. Már akinek ugye jön a hétvége. Illetve a hétvége azért mindenkinek, csak kinek így, kinek úgy, kinek pihenéssel, kinek pedig ugye munkával.

0: Ugye péntek van, és hát kicsit eltértem ugye az eddig megszokott nyitástól. Kicsit talán én is meg vagyok még zavarodva, kérem szépen, hiszen jön a hétvége, bár ugye nekem holnap ugye azért még munkával fog telleni.
1: Ez a dal szóljon a Béláknak!
0: Ugyan a fő Béla mesterünk ugye nincs itten, valahol a háttérben kummant, bármint ugye maskura.
1: Hello.
0: Hát hello, Béla vagyok!
1: Vagyok! Kőbányán dolgozom!
0: Hát ki a kőbányában, aki kőbányán dolgozik.
1: Olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni.
0: Hát ki segér?
1: Ne felejtsen el szólni.
0: Hát megyünk akkor mi is a naphoz fűtőnek.
1: Hello!
0: Béla vagyok.

0: Hát el bizony, bassza meg.
1: Volt kedvem ott maradni, dolgoznék én, csak nem esik jön.
0: Hát nem bizony.
1: Jön hamar.
0: Elfáradom.
1: Hey, hello.
0: Béla vagyok.
1: Kőbány.
0: Egy vidám kis nóta a Műtangi Rádióban.
1: A munkától undorodom.
0: Ha valaki tud olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Hát ne tartsa magába.
1: Ne felejtsen el szólni.
0: Van több jelentkező is. Kisegér, jössz velem? Hát kedves hallgatók.
1: Hello.
0: Szegény kisegér éhezik, úgy látom. Szegény, mint a templom egeresz, is mondhatnám.

0: Na, kérdezzük, hogy a munka keresők dala a Bütangi Rádióban.
1: Dolgozzon a fene! Inkább a kocsmába megyek!
0: Hát irány a kocsma.
1: Hello!
0: Meg a kocsoma.
1: Ha valaki tud,
0: vagy eltóltuk.

mondok, kérem szépen, bitangyoradio.com, ugye, és ez az igaz, ugye, úgymond nyitó muzsika, hogy a péntekenként, ugye, ez nem más, mint a munkakeresők dala. És akkor érkezik még egy olyan felvétel, igazi olyan szomszéd marasztaló felvétel. Ja, te már dolgozol. Az jó. Akkor polírozd.

0: kérlek költöz.
1: Akkor jó költözést, bitangyoradio.com.
0: Vasútállomás.
1: Kassa Tibi és a költözzel.
0: Költöz el.
1: Hát kérem szépen, ugye többen számon kértetek, ugye már rólam, vagy tőlem, ugye, hogy hát ugye jön az évvége, ugye, és ilyenkor ugye már én el szoktam kezdeni, úgymond a karácsonyi dalok játszását. Igaz, kisegér? Egy felvétel, melyet nem ismer senki sem. Because Christmas Day. Szóval, Bitangyó Rádió. Oh, my Lord. Mary's Boy Child. Pipe on him.

egyébként a lényeg maga a Bonnie M-en van, egyébként hiszen tudjátok, hogy ugye mindig már azért felfele bukna egy Bonnie M sláger. Közben az orka, hogy meghallott, hogy karácsonyi dolgok lesznek, hogy egyből hanyatlanul elkezdett menekülni. Vagy nem menekül, nem lesz karácsonyi dal.

Szóval szépen bizony-bizony sokan tagadják a karácsonyi létezését, pedig van, kérem szépen, minden évben el is érkezik decemberben. Kinél hol korábban, kinél pedig hol később. Ez egy remix, kérem szépen, egy örekevert verzióban, tehát az Oh My Lord. Ez egy Frank Ferrer hagyatéka, kérem szépen, a Bonnie M. jó voltából. Oh my lord! Nem kell mindjárt elfutni és elszaladni.

Szakértő szépen bitangyoradio.com, és ugye a kezdeti sokból pedig ugye térjünk vissza a valóságba. bitangyoradio.com érkezik, nem szépen Sound of Africa, vagyis Afrika hangja a Bitangyo Rádióban. Corona és a felvétel Sound of Africa.

Ugye azt tartja a mondás, hogy minden Istennek, hogy a maga felhajlik a keze, hát meg az enyém, kérem szépen, bitangyoradio.com. Egy változott a megannyi Pinocchio feldolgozásból.

0: www.tangyoradio.com. Egy megújult weboldal, kérem szépen, és egy jó bevált egy chat felülete. Ugye közben Bobit is már megjavítottuk, meggyógyult közben, kicsit kellett borogatni, egy kicsit jobb, egy kicsit balra, aztán már is magához tért. www.tangyoradio.com. Egy filmzene. A film persze nem volt más, mint a Kill Bill.
1: I was five and he was six. We rode on horses.
0: Egy Nancy Sinatra muzsika, kérem szépen.

kicsit próbáltam trollkodni a műsor elején, úgy látom, ettől többen megijedtek, berezdeltek. Itt a karácsony. Hát pedig itt a karácsony, gyerekek, szembe kell vele nézni. Ugye szeptember vége fele járunk. Még bő 2 hónap, aztán itt a karácsony. Akár tetszik, akár nem. Érkezik menetrendszerűen. No, kérem szépen, bitangyoradio.com, vagy ezt ott volt már, hogy a tanult kollégám a Wolfi, bitangyoradio.com. Ez itt a péntek esti meg a parti. Amiről bizony nem illik lemaradni. Ugye, aki szemfüles volt, szíradásán hallhatta, hogy egy szíl ugye készül kívánság műsorra.

Ott a pontos időjúsunk, kérem szépen, az éhes kisegértől. Azt mondja, 40 nap, 6 óra és 18 perc. Ezért még érdemel egy sajtot a kisegérre, akár kettőt is.

Ugye holnap ugye szombat van, bármennyire is hihetetlen, hiszen péntek után általában nálam mindig a szombat szokott következni, ha csak éppen nincsen valami filmszakadás. Ugye holnap, vagyis 26-án szintén ugye lesznek adásaink, ugye, hiszen érkezik majd 16 órától a Gébelen, aztán pedig ugye 19 órától érkezik majd, igen, 19 órától érkezik majd ugye hozzátok, kérem szépen, tök szár, tehát pitangrado.com holnap, tehát ugye 16 órától Gébelen, 19 órától pedig érkezik majd tök szár hozzátok adásba.

éppen Bíborka, itt van Szép Erdélyből Bubu barátom, és persze gondolom a háttérben kedves Melinda, és itt van egy Csámpás Rozi, itt van Kata, hát a Csás Unci, itt van még mindig éhes Trükke Kisegér, és persze a sort ezúttal is, mint mindig, az én kedvesem Zorka zárja. Hello, édes! Eszünk egy kis csokit!

Édesem, van még csokid? Az jó. A jövőképünk az tökéletes.

0: Ha nincsen csokit, én adok szívesen.
1: A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a rövid csokoládét, a gömbölyű csokoládét, a lapos csokoládét, a tömör csokoládét, a lyukas csokoládét, a csomagolt csokoládét, a mesztelen csokoládét, az egész csokoládét, a megkezdett csokoládét, az édes csokoládét, a keserű csokoládét, a csöves csokoládét, a mogyoros csokoládét, a tej csokoládét, a likőrös csokoládét, a tavalyi csokoládét, az idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világ.
0: No, hát volt választék.

Kiváló, Liza, szép estét, neked is. Egyedül táncolok a Bitangi Rádióban. Ami igazi Wolf is muzsika, egyébként ugye itáló diszkó javából. Itáló kaffé. By Wolfie. She's crying so strong, so strong. Oh, she's waiting for the lover, but it's not enough. Na, kérem szépen, egy rádió hatalak nélkül benne a falfejű, falfejű Pinocchio egészen 20 óráig. Egyik kicsikét régi, egy kicsikét újabb, amely igazi two in one, vagyis kettő az egyben. Bom digi digi digi bom digi bom. Bom digi digi digi bom digi bom. Arash! Arash! Angfit Jean-Paul!

Nem töröket kicsikarni kis sajtocskát. Don't panic. Ott az első megjött már.

Hello, Roli 40. Jaj, megjött a Benny is. A 90-es fene gyereke. She makes me go. Hey, ho, hip hop hooray.

Köszönöm szépen, Árás! És a jövőkori születési Sean Paul. She makes me go. Jól ismert ISMC muzsika, ugye? Think about the way. És annak átirata Árás Fit Sean Paul jó voltából.

évszak árnyékában. Egy kis mashup. Benne kérem szépen a fehér rapper gyerek. Eminem.

fehérek között is még fehérebb. Vagy éppen a feketék között is fehérebb. Ő Eminem és DJ Bobo. Shadows of the Night.

Egy Paolo Monti mashup. Van a bekérem szépen minden és mindenki is. Egy kis Iron Chupa. Egy kis Modern Talking.

0: Szóval köszönöm, tessék figyelni a bütöngeredő műsor beosztását. Hiszen Seal felbukkanása várható kívánság műsorral. Lehet, hogy már a hétvégén felbukkan. De akkor nem, akkor talán kedden 15 órától, tehát kívánság műsor Seal-lel. Paolo Monte Bütöngi Rádióban. Ugye az előbb volt pár az a bizonyos fehér, fekete, fehér fenegyerek, kérem szépen, aki nem más, mint a rapperek királya. Mi nem?
1: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.
0: Vagyis egy igazi Houdini a Bütöngi Rádióban. Ő tehát már Eminem.

fehérek között is fehérebb. És persze feketék közül is ő a legfehérebb. Eminem Mézsa, Houdini.

Na, kérem szépen, egy felvételet, bizony, én annak idején sokat pörgettem a diszkóimban. És megvan lemezenése. Amelyik az egy slágeres eladó, kérem szépen, a csapat neve Sex Shop Boys, a Pet Shop Boys után szabadon, tehát a Sex Shop Boys. Miről is szólhatna a felvétel, kérem szépen, maga a nagy cicikről, vagyis a Big Tits, tehát a Sex Shop Boys felvétele.

0: Van olyan izgiveri, hogy egy slágeres eladó, kérem szépen a csapat neve, tehát a Sex Shop Boys nevet viseli. Szabadon ugye a Pet Shop Boys után. Big Tisza is a nagy cicik, erről szólt a felvétel a Bitangi Rádióban. Kicsit ugye engedtünk az erotikának.
1: Angels looking for. I'm landing right at your feet, darling. Just me. Yeah. At your door every morning.
0: Egy örök téma Bitangi Rádióban. Úgy nekem egy angyalt. Send me an angel.

Egy osztrák Eurodance formáció, kérem szépen ez Big Cap és a felvétel. Egy örök téma Send Me an Angel, vagyis küldnek vagy angyalt a Bitangi Rádióban. Hiszen mi tudjuk, hogy angyalból sosem elég. Bitangirádió.com. Hello Wolfi a háttérben. Send Me an Angel. No, ez

Egy igazi örök, az igazi klasszikus a Pitangi Rádióban. Több oldalról támadták a felvételt, ugye először ugye sikere vitte maga Rafa felvételt, majd pedig a hölgyek, ugye sajnos ugye már nincs már közöttünk, ő nem más, mint Laura Branigan. Ez a Self Control a Pitangi Rádióban.

Egyik az örök zöld, igazi klasszikus, a bitangerádóban a Laura Branigan és a Self Control. Gondolom egyébként, hogy többet magammal vagyunk úgy, akik ugye szeretik a csokoládét, igaz, kedvesem? Hiszen ő egyébként egy igazi csoki faló. Na, akkor érkezik egy felvétel, kedvesem, neked. A dal címe Csokoládé. Mi lehetne más, kérem szépen. Szépen becsomagolva, aranypapírba. Ő szíje és a felvétel a csaklet. Egészségünkre. Irány a jövőkép. Chocolate.

nincs csak egy sportszelet. Hát ott kisegér, még kisebb tudom bontani sem. Mert kibontanám, már elfogyna a csokoládé egyébként. Zurka kikapná a kezemből, és feleszmélnék már. Volt is csoki, nincs is csoki.

Milka nem rossz. Jönnek a jó kis csoki márkák, kérem szépen. Egyik jobb, mint a másik. Persze az én hitvallásom az igazából csokoládéból nem lehet rosszat gyártani.

Ugye nálunk nem szépen a csokoládé nem marad meg. Talán egy napot sem tudom megélni egy csokoládé. Bekről a háztartásba. Onnantól kezdve megvannak számlálva a percei. Nem az óra, hanem a percei. Igaz, édesem?

Legyen az kerek csokoládé, szögetes csokoládé, idei csokoládé, tavalyi csokoládé, vagy éppen fehér csokoládé. Na, ne fogd rám!

Jó volt, tehát kérem szépen a Szia és a Csaklat a Bütök Rádióban. Ismét érkezzék egy érdekes párosítás, kérem szépen a Bütök Rádióban. Rock volt a javából, volt neki persze magyar érdekeltség is ennek a felvételnek. Ő ismert Kiss muzsika, kérem szépen, mert remezátszó korongján. Ezúttal H.P. Baxter tolmácsolásában. I was made for loving you, baby. Arra születtem, hogy szeresselek téged, kislány. Ez már a Scooter feldolgozása.

Hát, hogy esze, az nem biztos. Inkább vissza, mint esze. I was made for loving you, baby.

Ahhoz Zorka, hogy repüljük rád a bibédre, jól megporozni, az jöhetne a mézecske. Katona egy a mély királynőnek. Ő az, aki mindent is felfall.

Szóval mondod, hogy a dalnak van magyar vonatkozása is az egyik dalszerző által. Ezúttal H.P. Baxter és a Scooter. És a jól ismert Kiss muzsika az I Was Made For Loving You Baby. És arra születtem, hogy szeresek téged, kislányhez volt a felvétel. Címe, kérem szépen, itt a Műtöngi Rádióban. No, Wolfikám! Figyelj, mester! Taníts! Say! You'll never! Say! You'll never!

Tanúsíthatom egyébként én is. Zorka állítását. Igen, hogy Dili szereti.

Se mondta, hogy sose. Pepire a belső zsebben, tudod, édes mezőre lapos általában. Jól lehet rejteni a belső zsebben. Fel egy szívószálat.

felvétel persze elsősorban ugye hajaz. A lájáról szekör is lágerére a Say You'll Never-re. Átadott, hogy Gyüdéli Zorka nem játszik kicsiben.

Na, kedves Bennikém, hogyha háttérben mindig hallgattozok, akkor figyelj jól, mert most érkezik egy olyan felvétel, mely egyébként szerintem a 90-es egyik meghatározó felvétele volt. Én nagyon szeretem a felvételt. The best music! Eurodance a Bitangi Rádióban. Activate! És a Save Me!

Azt írja Wolf, hogy jövő héten egy csütörtökön a Jamben 91-es muzsikák lesznek, majd ez jutott eszébe erről a felvételről. Hát kedves Wolf, ez a felvétel jóval későbbi. Igaz, hogy ez is 90-esek, de jóval későbbi, szerintem 95-ös, talán 6-os.

Robbenikém, azt mondom, hogy 90-es évek. És abból kell mondani egy igazi slágert, ami bizony nem maradott ki egyetlen egy buliból sem. Szerintem akkor ez az a felvétel, mert mindenki gondol egy... egy az egyben. Love Message. Egyszerűen műzenet a Műtangi Rádióban. Egy fantasztikus összefogás. Egy fantasztikus végeredmény. Szerelem, béke és harmónia. Love, peace and harmony. Love Message.

Давай зорка таки чунцут. Szia Bibor, köszönöm szép estét, köszi, itt voltál velünk. Love Message! Olyan korán, Zorka, inkább kicsit később, nem lehetne? 23:30.

hatta, nem akkor kell aludni, hanem nappal. Na megjött ugye Benny is erre a felvételre. Tudtam, erre be lehet csalni. Save your life!

egy kis erotik, egy kis Scooter, egy kis Words Apart, egy kis Mr. President. Now it's time to put a stop. Protect your friend if you want to be on top. Küldünk a világon, kérem szépen, szertei széjjel, egyszerűen üzenetet, bitangyorádió.com. Love message!

tehát Scooter, Masterboy, Erotic Mr. President, Fan Factory, Birds Apart és a United Six. Egy AIDS kampány. És ugor kérdés, hogy összefogott a 90-es évek nagyjai. Ez a végeredmény, Love Message.

Alexis Delgado. Love message. Love message. E' H.P. Baxter. Ugye vannak ugye jobb évek, és persze vannak ugye rosszabb évek. Love message. Van olyan, amikor ezeket az éveket ugye dalba öntik, ugye a zenekarok, ugye hát így érkezik, egy olyan dal, ami igazából rossz év volt, kérem szépen a világ számára. És bizony, H.P. Baxter nem bírt, magával is dalba öntötte ezt az évet. Egészen egyszerű cím, kérem szépen, Fuck 2020. Ez a Scooter felvétele. De 2020-ban járunk. A koronavírus idején. Fuck 2020 by Scooter.

0: We won't ever stop.
1: Akkor te ne kérdezz hülyeséget. The next tune we drop. We don't... Emberek ezre pusztultak el a koronavírus ideje alatt. Fuck 2020! Szerintem senki sem úgy emlékszik rá, hogy mekkora fantasztikus év volt a 2020-as éve. Lehet, hogy szerintem mindenki inkább kitörülne az emlékezetéből. Ennek ugye állít emléket úgymond, a Scooter muzsikája, Fuck 2020.

Finisher, ugye lassan ráfordulunk a finishre. Még egy tőle péntek este meg a parti. Ugye a Scooterre felvétele Fuck 2020 címmel. Ami igazából egy emléket állít a 2020-as évnek. Akkor is ugye kitört a világjárvány. Stuck on the wrong channel. Like chained to a dead cat.

Goodbye. Szevídzse a Vitangi Rádióban. És a Goodbye. Egy 2014-es örekevert verzióban.

0: www.bittangyoradio.com.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek, s ha én szeretlek, jól vigyázz.

0: Hölgyeim, uraim, ez volt tehát mára a péntek este meg a parti. Jó nap érkezik majd 16 órától Gébelen. Majd pedig 19 órát érkezik majd a Tökszára, lejátszok mögé. Én köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztel, és egyben egy kitüntető figyelmet, mert 2 órában. Ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy borotán, egy öröti borotán.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Arrivederci.
3: Arrivederci.
2: Auf Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen.
2: Adios.
3: Adios.
2: Au revoir.
3: Au revoir. Au revoir.
0: Goodbye. Velem legközelebb majd hétfőn találkoztatok, ugye 16 órától slágerekkel, 45-ös fordulaton, aztán pedig, ugye mondottam, jó nap 16 órától Gébelen. A 19 órától Tökszár érkezik, lejátszok mögé. Ez a Bitangyó Rádió, egy rádió határok nélkül. Egy rádió veletek. Egy megújult weboldal. Rajta pedig ugye a podcast menüpont, amelyben bizony-bizony vissza lehet hallgatni régebbi adásokat. Hírek a nagyvilágból. Goodbye! Savage! További szép estét! Sziasztok!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Homai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretném.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kukámszi.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzelre van egy kis hülyes Zsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.